rohmoz istentene neki. Kőműveseg sátáni munkája. Ki a szent földön élsz?